Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban, az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Utóbbiak célja az elmúlt évek mulasztásainak és működési anomáliáinak feltárása. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A tárgyalások ma kezdődnek. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás élére Pósvai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smel János kerül. Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit kisebbségi szervezetek képviselőivel találkozott, akikkel áttekintették a gyermekek oktatási helyzetét érintő legfontosabb kihívásokat, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőség javításához. Kovács Csaba Ibl-díjas Prima Primissima díjas építész lesz augusztustól a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora. A szakember az Építészeti Intézet korábbi vezetője, több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Feladatai közé tartozik majd mások mellett az egyetem oktatási, kutatási és innovációs tevékenységeinek irányítása. Új irodalmi versenyt hirdetnek magyarországi és határon túli középiskolások számára. Az Apostróf Eszterházi elnevezésű megmérettetés célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kortárs magyar irodalmat és ösztönözze az olvasást. Nevezni augusztus 16-áig lehet, a legjobbak októberben egy háromnapos döntőn vesznek részt, a nevezés ingyenes. Végül pedig a várható időjárásról. Jelenleg 11 és 19 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 15-18 fokot mérnek. A Dunántúlon változóan felhős, másutt derült az ég. Napközben kezdetben nyugaton, majd egyre több felé borult idő várható, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Sokfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok a Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza közén tartós eső is lehet. Megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű, késő este 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket, zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: 66.
1: Jazz reggel. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítés egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légi csapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakói vezetére. Dnyipróban és Kijevben legkevesebb 22 meghaltak és több mint 100 megsérültek. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapást mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Iráni források arról számoltak be, hogy megtorpantak az amerikai-iráni béketárgyalások. Donald Trump elnök viszont cáfolta ezt, és azt mondta, az egyeztetések folytatódnak. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. A szuverenitásvédelmi hivatal 2024. február 1-je óta működik, Lánci Tamás vezetésével. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túlhangos motorkerékpárok behajtását a Magas-Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást csürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túlépő járműveket a régióból. Végül pedig a várható időjárásról. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk. Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza tó pedig 22 fokos.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Megfogalmazódott bennem, hogy most sarkosan fogok fogalmazni, de a jazzben gyakorlatilag a téma, amit az elején eljátszunk, a végén az majdnem csak ürügy. Tehát ez a legyünk már túl rajta, és akkor végre improvizáljunk, ami a mi leglényegünk. Tehát ha valami óriási különbséget kell találni a klasszikus és a jazz műfaj között, akkor a sok mellett ez a legfontosabb, hogy mi a kadenciát várjuk őrünkre, hogy végre jussunk már oda, hogy akkor kibontakozzunk, és épp ezért mondjuk ma már azért nagyon sok dolog változott. Tehát azt gondolom, hogy ma már, ha valaki magas szinten űzi, vagy olyan igényel űzi a jazz zeneszerzést, mint amire régen kevesebb példa volt, ő szerintem nyugodtan tekinthetjük, vagy egyenlőségjelet tehetünk a kortárs zeneszerzők között. Szerintem ma a jazz felnőtt oda.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Dead Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
7: Jazz, a Bartók Rádióban.
8: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. A hétfőn megkezdett 10 részes sorozatunkat folytatjuk, Miles Davis 100, a második epizódban magyar zenekarok játsszák Miles Davis szerzeményeit. Az első téma So What? A kőszegi trióval szól a felvétel, így a formáció vezetője dobol, Olá Kálmán zongorázik, Egri János bőgőzik.

Ez volt a So What Miles Davis szerzeményei közül a kőszegi trióval. Most a Solar következik, a Szakcsi Junior trióval. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla zongorán játszik, Lakatos Pecek Krisztián a bőgős Balázs Elemér dobol.

A Sakcsi Junior trióval hallottuk Miles Davis Solar témáját. Most a Tune-up következik a Pecek Lakatos László trióval. A formáció vezetője zongorista Radics József a bőgős Pecek Lakatos András dobol.

Ez volt a Tune Up Miles Davis szerzeményei közül a Pecek Lakatos László trióval. Következik a Seven Steps to Heaven Miles Davis szerzeményei közül, az Olá Kálmán Sextet játsza, így a formáció vezetője, zongorista, Fekete Kovács Kornél trombitán játszik, Makovics Dénes szaxofonon, Schreck Ferenc harsonán, Egri János a bőgős, Balázs Elemér dobol.

0: Az Olá Kálmán szextettel hallottuk a Seven Steps to Heaven című Miles Davis szerzeményt. Így ért véget a mai All That Jazz, a hétfőn megkezdett Miles Davis 100 sorozatunkat folytattuk, ez volt a második rész, magyar zenekarok előadásában hallhatták Miles Davis szerzeményeit. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc.

0: Impro. Ez volt az Old That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légi csapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt, és országszerte többen megsebesültek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Posvai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint a helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát, gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. A választási kampányban se szabadna plakátot tenni villany- és telefonoszlopokra, jelzőtáblákra vagy fákra. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunor mentő szervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg, fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. A látogatók 5 filmet is megnézhetnek a korszak magyar politikai rendőrségének működéséről. Az alkotók arra keresik a választ, hogy hogyan lehetett túlélni az embertelen meghurcoltatást és közben megőrizni az emberi méltóságot. A kiállítást augusztus 30-áig lehet megnézni. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű, többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. 12 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Oldas Dominik, a Szabcsi Rádió Küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Look Inside My Mind című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai Vijay Iyer nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Iyer játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha valaki klasszikus zenével kezd, vagy a jazz mellett klasszikus zenét is tanul. Nálam ez úgy történt, hogy döntést kellett hoznom, hogy most akkor a klasszikus zene irányában mozdulok-e jobban, vagy inkább a jazz zene irányában. És a szüleim ők nagyon mondták, hogy legyen a klasszikus zene, mert hogy a hangszerkezelést egészen máshogyan tanulja meg az ember, például mint hogyha mondjuk valaki csak jazzt játszik. És egyébként ebben szerintem van igazság, mert hogy a klasszikus zenei darabok sokszor teljesen mást igényelnek, mint mondjuk, hogyha valaki nagyon jól játszik jazzt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madar a tolláról, embert
2: kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha visszagondolok, hogy mondjuk Charlie Parker játéka volt az, ami egyszerűen lázba hozott, megdelejezett, valahogy egy újságíró egyszer így fogalmazott, hogy megdelejezett a jazz muzsika és Charlie Parker játéka, és ez tényleg így volt, hogy kaptam kölcsön az egyik zeniskolai barátomtól, később Vujicsics kollégámtól egy lemezt, mert akkor már kezdtem a jazzzel úgy kacérkodni, annak révén, hogy a klarinét utána a szaxofont is kézbe vettem, és ez a őszinte szívből jövő játék, és az hát persze a virtuózitás is, de az a szenvedélye, hogy Bird, ahogy ugye hívják őt, hívták őt a kollégái, és hát a mai napig is úgy emlegetjük Charlie Parkert, ez a fajta őszinteség és tényleg lélekkel teli játék, ez ragadott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítés egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a

0: Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
0: Curtis Tigers, majd a Kis Flóra trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Oroszország folytatja az ukrajnai háborút, hogy megelőzze az olyan támadásokat, mint amilyen hajnalban érte Szentpétervárt, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, az ukrán támadásokra adott orosz válaszok szisztematikusak lesznek. Szentpéterváron délelőtt 59 ukrán drónt lőttek le, miután a városban elkezdődött a Nemzetközi Gazdasági Fórum, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz majd. Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét, egy ember meghalt, több mint 60-an megsebesültek, 7 életveszélyesen. Az egyes terminál épületének tetején hatalmas lyuk tátong, több helyen is tűz ütött ki. A kuvaiti repülőteret az elmúlt hónapokban szinte naponta érte dróntámadás, a legtöbb rakétát az Irakban működő síita fegyveres csoportok indították. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában, eddig közel 18 millió hordó nyersolajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. Jövő keddig lehet benyújtani az egységes kérelmeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a figyelmet, hogy a határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Akinek segítségre van szüksége, telefonon keresheti a falugazdászokat, tették hozzá. Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Szúnyognapot tartanak holnap a Pécsi Egyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában. A rendezvényen tematikus standok és interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik a szúnyogokkal kapcsolatos érdekességekről, tudományos felfedezésekről, védekezési módszerekről szerezhetnek információkat. A Magyarország-Finnország futballmérkőzés miatt pénteken délutántól késő estig lezárásokra kell számítani a Puskás Aréna környezetében. A BKK a sűrűbben közlekedő metrók és az egyes villamos használatát javasolja a szurkolóknak. Sokfelé esik az eső az országban, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra. Holnap már napos idő várható, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Jazz napló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kistestvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

She gets too hungry for dinner at 8. She likes theater.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: John Coltrane a forrás mindenki számára. Egyszer volt szerencsém beszélgetni Ravi Coltrane-nal. Arról kérdeztem, hogy akkor ő hogy újította meg a jazzt, hogy van-e olyan szaxofonos, aki ki tud térni a John Coltrane hatása alól. És azt mondta, hogy mindenképp lehet ilyen. Az újításról pedig azt mondta, hogy az anyukája elmondásaiból azt tudja megerősíteni, hogy ő soha nem gondolt erre, csak tette a dolgát. És az újítók sosem gondolnak arra, hogy ők most jól megújítják, jól megszerelik a jazzt, vagy jól megújítják a műfajt, hanem ez mindig utólag derül ki.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Curtis Tigers, majd a Kis Flóra trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: You know it?

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zene vagy komoly zene és a könnyű zene az nekem valahol itt találkozik. Ebbe az improvizáció minden bele tartozik, tehát hogy a klasszikus gitár irodalomnak van egy nagyon nagy része, ami Dél-Amerikából jön, és ez találkozott az ottani őslakosok, bevándorlók, portugálok, gyarmatosítók zenéjével, és valahogy ebből az egészből jött ki a brazil zene.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jugend című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jugend, egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítés egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legked

0: Kedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Az eddigi elnök Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új akadálymentes Intercity vonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Várhatóan az új szerelvények 2029-ben állhatnak forgalomba. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelő kút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energia ellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyers olajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezés Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balai Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások lesznek, és az autóbusz forgalmat is elterelik majd. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedési képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Minden eddiginél több repülőgép érkezett Budapestre és indult a fővárosból a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének hétvégéjén. Csak vasárnap 759 gép használta fel- és leszállásra a Ferihegyet. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására. Három nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 ezernél is több utas fordult meg. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsó épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodomban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal várják majd a látogatókat. És végül az időjárásról. Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódhat. Éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Lázók Richárd, a Szabcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Real Sound című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: The more I read the papers,

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madara tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Lukács Márton Örs, zongoraművész, zeneszerző, producer. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a Szakcsi Rádió meghívását, és örülök, hogy beszélgethetünk.
7: És nagyon örülök, és köszönöm szépen a meghívást.
6: Szeretném szóba hozni a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertsorozatát, ami nem is olyan régen volt, egészen pontosan április 30-án, és ti voltatok a négy fellépő közül a harmadik. Milyen volt, visszaemlékezve ez a fellépés, bár csak két számot adtatok elő, ugye így volt összeállítva a program, hogy mindenki csak egy kicsit ízelítőt adjon a zenei világából. Jó volt így együtt, vagy meg voltál elégedve a fellépésetekkel?
7: Igen, teljesen meg voltam elégedve. Nagyon jó volt játszani most egy kisebb időszak után, most játszottunk először együtt. Egyébként egy picit ugye fura csak két számot játszani, és így nagyon hirtelen belecsöppenni az egész előadásra, meg a színpadra. De szerintem nagyon, nagyon jó volt, nagyon pozitív élmény volt.
6: És most a formáció így áll föl ezzel a hármassal? Vagy ez ami most a végleges, vagy csak a koncertre változott meg?
7: Hát már egy ideje vannak olyan koncertek, ahol még az eredeti nagybőgősünk Sükesanyival játszunk, és vannak olyan koncertek, ahol basszusgitáron csatlakozik Szabó Kristóf. Most úgy néz ki, hogy a következő lemezre vele fogunk játszani, úgyhogy a következő időszakban is valószínűleg vele folytatjuk többnyire, de lesznek majd még olyan koncertek, ahol nagybőgővel játszik a Sanyi.
6: Egy ilyen modernebb, vagy dinamikusabb, vagy avantgárdabb hangzásvilágot kölcsönöz a triónak, hogy nem a bőgő szól, hanem a basszusgitár, mert nekem az elektronika miatt ez most egy olyan, hát mindesetre más volt ugye például az albumhoz viszonyítva is.
7: Igen, hát ugye azért is lesz majd egy ilyen váltás a következő lemezre, amire már nagyjából egyébként megvannak az anyagok, mert úgy stílusban is egy picit tefele nyitunk még jobban, ugye még egy kicsit experimentálisabb, kicsi elektronika. Egyébként ugye most a Szakcsi Rádió születésnapi koncerten is akusztikusan játszottunk teljesen, tehát hogy például nem volt zongora effektezés, ami az LP-nken már van, tehát ilyesmi irányba is nyitunk még jobban.
6: Jelenleg hogyan írnád le a Lukács Márton triónak a hangulatát, a zenei hangulatát?
7: Hát, ez mindig nagyon nehéz kérdés, de egyébként az egy ilyen nagyon szép szó, hogy eklektikus zenei világ például.
6: De például...
7: Tehát, hogy igazából az, hogy nagyon sok minden közre játszik benne. Nyilván főleg az engem ért hatások, de úgy egyáltalán triózenélésben mindenki hoz nagyon sok mindent. Tehát emiatt tényleg nagyon sok különböző irányt lehet egybegyúrni. Ami szerintem nagyon hat rá, az a... Most itt pont a felvétel előtt beszélgetünk ugye a klasszikus zenéről is, hogy egyáltalán nem szakítottam vele, főleg az ilyen kortárs írott komoly zenét szeretem is, meg ugye zeneszerzőként foglalkozok is vele, úgyhogy például ez egy olyan irány, ami nagyon beépül. Tehát például hogy modern jazz, de hogy a jazz hangzás világtól szerintem van még egy másik tér, ahova belépünk ezzel az ilyen inkább kortárs írott zenei, vagy arra hajazó hangzásvilággal. Ez az egyik, ami benne van, a másik pedig a picit könnyű zenei, ilyen neoszólos világ, grúvos dolgok.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Az érdekes, hogy pont ott ültem, majd, hogy nem mögötted, ráláttam a zongorajátékodra, meg azt érdekes volt figyelni, és többször eszembe jutott, hogy olyan nagyon klasszikusnak hang, olyan, mint hogyha ha leválasztanánk a basszusgitárt meg a dobot, és meghallgatnánk csak a zongorát, akkor ez egy kellemes, mint hogyha egy kellemes klasszikus zongoraművészt hallgatnék.
2: Igen, ennek örülök egyébként, hogy ez így jött le.
1: Én kissé laikusként, de ez volt a megállapításom, és az is érdekes volt, hogy amikor volt a végén az, amikor többen egyszerre zenél, és egy ilyen jammelés, és akkor is amikor a te részeid voltak a zongora, akkor nem a megszokott olyan könnyed, vigadó kis zongora improvizációkat hallhattunk, hanem abban is, mintha kicsit olyan művésziesebb volt, már a klasszikus felé hajazott. Most újra meghallgattam egyébként a tévéfelvételen is direkt ezt a részt, mert kíváncsi voltam rá, hogy így ott összekeverve a hang milyen. Egyébként az neked egy kényelmes szituáció volt, amikor úgy külön-külön mindenki egy picit improvizálgatott abban a, hát egy kicsit egy ilyen bluesosabb számban?
2: Persze, tehát jazzzenészként azért ezek a helyzetek nagyon gyakoriak. Amikor nagyon sokan, abban ez különlegesebb volt, hogy azért többen álltunk a színpadon, mint ami egy ilyen jam session-kor szokott lenni. De hogy tényleg egy blues improvizáció az azért elő szokott fordulni az én életemben is, meg más jazzzenészek életében is.
1: Kicsit kanyarodjunk vissza, már említetted a klasszikus zenét, úgyhogy igazság szerint azzal kezdtél. Hogyan indult neked a zenei pályád? Mi volt az első olyan meghatározó élmény, ami végül oda vezetett, hogy te a zenélést, vagy mondjuk a zongorát választottad?
2: Hát nekem a zenei pálya az úgy van, nagyon korán indult. Édesanyám egy művészeti iskolában tanítónőként dolgozik, tehát ez olyan művészeti iskola, hogy első osztálytól egészen középiskola végéig vannak osztályok, nyilván külön kell felvételizni mindig. És tehát oda írattak már általános iskolától, kellett választani egy hangszert, a zongorát választottam nyilván, és egyébként most kicsit homályosak az emlékek, de még ezelőtt azt hiszem egy évvel, tehát már úgy 5 éves koromban egy szomszéd zongora tanárnőnél kezdtem picit. Hát mondhatom azt, hogy zongorát tanulni, de inkább csak úgy ismerkedni a hangszerrel. Úgyhogy nem volt úgy egyáltalán a zene, tehát abban, hogy zenét tanuljak, egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó élmény a legelején, mert mióta emlékszem, már ez így az életem végig kíséri.
1: De akkoriban inkább klasszikus szerzőknek a műveivel kezdtél?
2: Persze, tehát egészen, szinte teljesen középiskola végéig klasszikus zenét is tanultam, meg a hát azért nem csak klasszikus, voltak még mindenféle, például gitározni tanultam magamtól, az nyilván már nem klasszikus, úgyhogy voltak ott is különböző ilyen kikacsingatások.
1: De cél is volt esetleg, vagy neked tervben volt, hogy mondjuk klasszikus zongoraművész leszel?
2: Tervben volt, hát nagyon sokáig ugye nem tudtam, hogy egyáltalán zenével folytassam-e tovább, egy ilyen nagy döntést a középiskola felvételi előtt kellett meghozni. Egyébként a zene mellett én nagyon reálos beállítottságú voltam, tehát matek versenyekre jártam. Volt egy olyan pillanat például, hogy ugye van a Virtuózok műsor, a klasszikus zenei tehetségkutató, igen. És volt egy olyan, hogy a Kecskeméten volt egy nemzetközi matek versenynek, mert hogy nemzetközi vagy magyar lakta területeken a döntője, és onnan hozott át egy MTV-s sofőr a Virtuózok meghallgatásra játszani.
1: És akkor mi lett egyébként a Virtuózokban? Hogy ez?
2: Hát ott végül a döntőben nem jutottam, tehát a válogatókon voltam. Illetve több forduló volt, nekünk volt még Erdélyben egy külön. De hogy, tehát így mind a klasszikus zenét, zongorázást és a reál tantárgyakat úgymond is nagyon komolyan vettem. És aztán végül már nem is tudom pontosan, hogy miért, de hogy a zene mellett döntöttem, tehát azt is folytattam tovább, de még nem voltam azért annyira biztos benne, hogy most tényleg komoly zenei zongoraművész legyek, vagy zeneszerző, és aztán jött a jazz zenél, és ez teljesen csak úgy középiskola közepén, így elég hirtelen váltásként. Nem is tudom már, hogy mi volt a legeslegelső morsa, de hogy voltak a barátaim, akik ezzel kezdtek foglalkozni. Volt egy a zenetanár, aki az ottani színházban dolgozott, akinél kezdtem egy könnyű zenét jazz tanulni, és végül annyira megragadt ez a világ, hogy akkor döntöttem el körülbelül egy ilyen 10-11-es koromban, hogy ezzel szeretnék foglalkozni komolyan.

0: Akkor kik voltak azok a jazz zongoristák, vagy jazz zongoraművészek, akik ilyen nagy hatással voltak rá?
1: Hát ugye ez érdekes, hogy én annyira nem a klasszikus, tradicionális jazzt kezdtem el hallgatni, nem is ismertem annyira, nagyon sokáig nem is ismertem egyáltalán. Tehát például az első olyan előadó, akit nagyon-nagyon megszerettem, nagy hatása van rám egyébként most is, tehát az első lemez mondjuk, amit rendesen vinil lemezen megvettem, az övé, az Anomaly, azt hiszem, hogy amikor beszélgettünk még a...
0: Igen, emlékszem rá, hogy említetted a...
1: Kellett mondani előadókat, akkor igen. Őt mondtam
0: és
1: egyiknek.
0: És aztán utána kellett néznem amúgy.
1: Igen. Hát na, ő tehát jazzhez azért lehet kötni, nyilván ez egy másik beszélgetés, hogy mit jelent, hogy ez szerintem az bőven belefér az üzenéje is.
0: Ebben a beszélgetésben is belefér, filozofálgathatunk a jazznek,
1: hát,
0: ami belefér,
1: de konkrét válasz szerintem úgyse tudunk rá.
0: Hogyne, az egész biztos.
1: Na, úgyhogy tehát az ilyen típusú inkább azt mondanám, hogy jazz fusion volt az első, tehát jazz fusion zenék voltak az elsők, amiket hallgattam és nagyon megfogtak.
0: És akkor előbb-utóbb elérkezik egy olyan pont, hogy igazából fel kell kutatni a gyökereket, és már érdemes megismerkedni a nagy jazz klasszikusokkal is,
1: hát igen,
0: vagy akár
1: igen.
0: Ki is maradhat?
1: Azt nem tudom, hogy akár ki is maradhat-e, biztos, hogy van olyan személy, akinél ki tud maradni, de szerintem, és nekem legalábbis aztán a jazz zene tanulásában, meg ugye a tovább tanulásban nagyon fontos az, hogy a gyökereit is megismer, mert nem tudom, szerintem ahhoz, hogy tényleg a legnagyobb szabadságod legyen, ahhoz kell ismerd, hogy az honnan indul ki. Tehát kell a szabályokat is kell ismerni, ahhoz, hogy meg lehessen szegni a szabályokat, és ugyanúgy a jazz gyökereit kell tanulmányozni ahhoz, hogy a történetén keresztül utána mindent meg lehessen érteni, tehát tényleg mindent vissza lehet vezetni ezekhez a legnagyobb jazz előadókhoz.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: És ha már a te zenei gyökereid ennyire a klasszikusba vezetnek, akkor mennyire volt nehéz egyáltalán a kottától elrugaszkodni, és egy picit szabadabban értelmezni a zenélést, amikor a jazz megérkezett az életedbe?
2: Hát az elején picit nehezebb volt nyilván, amíg az harmóniákat, akkordokat, tehát kicsit azt a gondolkodást megtanultam, hogy ne a hangukat vagy a frázisokat képzeljem magam elé, hanem az egész harmóniát vagy a funkciókat. Ez egyébként komoly zenében is megvan, tehát ott is ez nagyon hasznosítható. De nekem alapból már nem volt annyira kötött az, hogy kottából játszak. Uh-huh. Ugye a szemem, mivel nem gyengén látok, a szemem miatt mindig az volt egy klasszikus zenei mű megtanulásánál is a legfontosabb dolog, hogy kívülről tanuljam meg. És ugye azzal, hogy kívülről megtanulom a darabot, akkor már picit jobban át kell látni a kottán kívül is, hogy mi történik benne.
1: Meg akkor az elejétől a végig tényleg az ember fejében ott van az egész.
2: Igen.
1: Tudja, hogy milyen pontokon hogyan lehet.
2: Igen, és ugye sokkal könnyebb megjegyezni valamit, hogyha azt jegyzed meg, hogy hogyan működik a darab, nem csak azt, hogy tényleg milyen hangok jönnek egymás után.
1: Most kénytelen vagyok visszakérdezni még a matematikai tanulmányait kapcsán. Ez még össze is függhet a kettő, ez a gondolkodásmód, meg az, hogy mondjuk meg kellett tanulnod egészben a műveket fejből.
2: És szerintem nagyon...
1: Tehát konstrukcióban biztos van, nem? A fogékonyság
2: van,
1: legalábbis,
2: persze.
1: Vagy összefüggés. Akár még talán segítség is lehet?
2: Persze, ez teljes mértékben. Szerintem a zene és a matematika között van sok összefüggés. Az újabb zenetudományi kutatásokban is vagy a matematikai eszközökkel történik az ilyen kutatás.
1: Gondolom a zeneszerzésben is ez egy fontos.
2: És a zeneszerzésben is, igen. Nyilván ez egy kettős dolog, mert vagy valaki vagy úgy ír egy művet, hogy teljesen érzésekre és egy csomó próbálkozásra, és akkor hogy megtartja azt, amit úgy érez, hogy a legjobb.
1: Igen.
2: Illetve lehet nagyon metodikusan, konkrétan, most nem akarom azt mondani, hogy képletek alapján, de így is lehet. Legjobb szerintem, hogy a kettő ötvözése, hogy egy csomó próbálgatás alapján megmaradnak olyan dolgok, amiket tovább lehet fejleszteni, de utána nyilván zeneelmélettel, meg egy ilyen gondolkodással, akkor könnyen megtanálni azokat a megoldásokat, amikkel fog működni az egész darab. Tehát, hogy nem kell mindent kipróbálni, hanem már megvan, hogy van sokkal kevesebb lehetőség van, ami biztos, hogy jól működik.
1: Ekkoriban is már a trió volt, ami igazán megfogott? Ezt említetted a koncerten, hogy neked azért az igazi a jazzben.
2: Nem, szerintem. Illetve nem is, tehát nagyon sokáig nem is játszottam ilyen felállásban. Meg ugye, tehát az szerintem, hogy valaki egy trióból a lehető legtöbbet ki tudja hozni, az sokkal több tapasztalat kell, mint ami nekem mondjuk akkor volt, amikor a jazzzel elkezdtem foglalkozni.
1: Hogy érdemesebb mondjuk nagyobb felállásokban gondolkozni, majd aztán azt lehet szűkíteni, mert egyre nehezebb kell.
2: Nem tudom, hogy értemesebb, de ugye ezt mindig elmondom, hogy óriási szabadság a jazz trió zenélés, de hogy abban a szabadságban azért nagyon, nagyon precízen kell ott lenni, és nagyon tudatosan, ami egy csomó tanulást igényel. Tehát én amikor kezdtem, tehát mondjuk az első zenekar az nem egy ilyen típusú trió volt, hanem egy kvartett, ami nem is ezt a típusú jazzt játszott, tehát inkább kötöttebb, jobban leírt, egyszerűbb dolgokat.

0: És hogyan találtad meg akkor a megfelelő zenésztársakat? Tehát például a közös alkotói folyamat, vagy a közös munka volt, ami fontos volt, hogy abban passzoljatok, vagy egész egyszerűen a zenei világ összekötött titeket?
1: Mind a kettő fontos. Ugye igazából mindenkit a trióban is, meg a különböző zenei projektekben, nagyon nem mindenkit, de hogy nagyon sok mindenkit a Zene Akadémia által ismertem meg. Ugye igazából egy ilyen zeneegyetemnek a nagy erőssége az az, hogy egy olyan közösségbe kerülsz be, ahol nagyon sok hasonló gondolkodású embert meg tudsz ismerni. És igazából, tehát az is fontos, hogy nagyon emberileg is nagyon jól kijöjj a többiekkel, és ez valószínűleg megmutatkozik a zenében is, de hogy a zenei gondolkodásban is azért meg kell találni egy közös vonalat. Nyilván senkivel nem lehet tökéletesen ugyanazt gondolni a zenéről, vagy ugyanazokat hallgatni, és nem is kell. Ez a jó, ezért van a közös zenélésre, jazzben ráhatással minden tag.
0: Hogyan néz ki nálad a zeneszerzésnek a folyamata egyáltalán, mi az, ami inspirál, és aztán hogyan alakul ez egy egységes anyaggá, úgy értem, hogy egy albummá, tehát mi az a koncepció, ami ilyenkor téged vezérel?
1: Hát nálam ugye még az előzőre visszatérve, nálam is úgy indul egy zeneszerzés folyamat, hogy csak egy ilyen zongora improvizációból, gyakorlásból, vagy csak úgy, ha leülök a zongora elé szabadon játszani, tehát nem valami konkrétat gyakorolni, akkor ilyenkor jönnek olyan ötletek, ami nem előre kigondolt, hanem csak tudom, hogy ebből majd született valami. Az ilyeneket felszoktam venni, és akkor ezeket próbálom kibővíteni kézzene számmal, hogyha olyan az ötlet mondjuk, hogy tudom, hogy ezt a triónak szeretném majd bevinni, akkor már alapból úgy gondolkodok róla, és úgy próbálom megírni, hogy minél jobban passzoljon a többiek játékához is, meg úgy a trió hangzásához is. És az, hogy egységes legyen az albumon, hát azt nem tudom, hogy nem is sikerült szerintem nagyon annyira egységes dolgokat írni. Tehát nem szokott, legalábbis eddig nem nagyon volt az, hogy egy olyan koncepció mentén írjak meg egy albumot, hogy nagyon-nagyon összefüggőek legyenek a számok.
0: Nem, mert ez érdekelt volna, hogy nehezítő körülménye, hogy egy albumnak kell mondjuk egy címet adni, mindenki tudni fogja, hogy azon az albumon vannak ezek a dalok, esetleg még a számoknak is kell, vagy érdemes címet adni, és hogy ez picit megköti-e az amúgy szabadon gondolkozást a zenéről.
1: Nekem nem köti meg. Hogyha valaki úgy szeretné, akkor lehet, hogy egy picit bekorlátozó, de hogy én nem szoktam ennek nagy jelentőséget fordítani, hogy egyáltalán ugye a instrumentális jazz zene az sokkal absztraktabb, mint egy mondjuk pop szám, aminek van szövege, vagy akár jazz szám is, aminek van szövege, és van egy olyan címe, ami a szöveghez kell találjon, és a szövegnek az értelme az már elég konkrét, akármennyire is elvont, mégis könnyebb értelmezés, és könnyebb egy közös értelmezést találni. Tehát szerintem annak a zenének, amit mi csinálunk, nem is kell annyira könnyen értelmezhetőnek legyen, és én nem is szeretem azt mondjuk, hogyha van egy olyan cím, ami nagyon behatárolja azt, hogy akkor most mit kell gondolni a zenéről, aminek az a címe. A címadás egyébként az egyik legnehezebb nekem nálam, az összes következő albumnak is, már azt mondom, hogy nagyjából kész van az anyag, ilyen címek vannak, hogy 2, 4, 5, tehát csak számozások, vagy dátumok, vagy...
0: Sok esetben azért találkozunk ilyen albumokkal, hogy egyszerű
1: megoldás. Igen, maradhat így is, és ez nekem szimpatikus olyan szinten, hogy akkor tényleg nem mondja meg már a cím, hogy mit gondolj, mire gondoljunk, amikor hallgatjuk azt a számot. Tehát, hogy még nagyobb szabadságot ad a hallgatónak is arra, hogy a saját értelmezése szerint hallgassa.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: A trióval mi áll előttetek most, amennyire előre lehet persze látni? Hazai, esetleg nemzetközi fellépések, vagy hogyan terveztek?
2: Hát vannak koncertek, én egy picit ilyen téren szervezés terén inaktívabb voltam az év elején. Arra koncentráltam, hogy nem csak a trióval, hanem a másik a szóló projekttel is új anyagokat készítsek. Viszont vannak, tehát anyáron lesznek fesztivál fellépések is. Most a Jazz Fest Budapestnek volt például egy felhívás a zenekaroknak, ahol a három zenekarból mi vagyunk az egyik, aki nyert egy fellépést a nagy színpadán. Fogunk játszani, hát főleg Magyarországon, Budapesten lesz még több kisebb koncert is, de például majd Lengyelországban is fogunk játszani egy fesztiválon, ez még kérdőjeles, de Romániában is. Úgyhogy hát idénre főleg ezek a fesztivál dátumok vannak, de a terve az, hogy főleg amikor már az új anyag megvan, akkor azzal egy európai turnét szervezni.
1: És ami még nagyon fontos, és az előbb említetted is a szóló projektet, és az jutott eszembe, hogy amikor mondtad, hogy nagyobb formációval kezdted, akkor az utána lett egy trió, mert hogy szükséges volt az a lépés ahhoz, hogy aztán a trióban ki tudj teljesedni, és hát azt gondolnám, hogy akkor ennek az útnak a kicsúcsosodása, vagy a legembertróbálóbb fázisa a szóló zenélés, ami a te életedben is megvan. Ez a legfontosabb most számodra, vagy még egy tanulási folyamatnak tekinted, hogy viszonyulsz egyáltalán ehhez?
2: Ez most nagyon bonyolult. Az első zenekar, amivel játszottam egyébként, In a Fable nevű, az inkább egy ilyen pop-jazz fúziós dolog, tehát nem abból alakult, tehát
1: igen, az teljesen más. Inkább a tapasztalatszerzésre gondoltam, hogy mondjuk esetleg kellett az, hogy aztán jobban meg lehessen élni a trió zenélést, hogy ne egyből abba csapjon bele valaki, aki mondjuk elkezd zenélni, vagy a te életedben sem így volt, és persze, akkor ezt tovább húztam, hogy akkor még csökkentsük egy picit, és igen. Már csak egy ember a színpadon, és hogy az vajon akkor a csúcsa mondjuk a te pályádnak.
2: Igen, erre nem így gondolok én, mert ezt teljesen külön kezelem, és most az, amit azt mondom, hogy szólóprojekt, nem azért szólóprojekt, hogy én egyedül akarok lenni a színpadon. Nem is általában duóban játszok egy dobossal ketten az élő verziót. Ez nálam inkább egy másik oldala az alkotásnak. Ugye az elején a bemutatóban volt az utolsó, hogy producer, és ez inkább itt jön ki. Tehát a szólóprojekt az inkább egy ilyen elektronikus zenei produkció, ami nyilván teljesen más, mint a triónk zenéje. És ez azért szóló projekt, mert ugye egyedül készülnek a szám, tehát a felvételeken nem, lehet, hogy van valaki featuring, de hogy nem föltétlen vannak mások rajta. Tehát az elejétől a végéig én készítem el, és ennek az élő verziója nyilván egy picit másabb, ott már több improvizációban, lúpolások, élő effektezések, ilyesmi. Ott vagyunk többen is a színpadon. Akár, de nem föltétlen, tehát vannak olyan koncertek is, ahol egyedül vagyok, de ott nem csak zongoristaként, hanem szintetizátorokkal, MIDI kontrollerekkel hasonló.
1: És szólóban is láthat a közönség majd a közeljövőben?
2: Hát nem a közeljövőben, de majd biztosan valamikor. Illetve szóló úgy, tehát a live setként szoktuk mondani ennek a szólóprojektnek az élő fellépéseit, abból is lesznek a nyáron a fesztivál fellépések. Több nem csak Magyarországon, hanem környező országban is, de például a Balzanaki Jazz Picnic-en fogunk játszani.

0: hadd kérdezem meg, hogy a szóló projekt kapcsán neked szintén fontos, hogy a trió mellett legyen ott is rögzített hanganyag album megjelenés a jövőben, vagy a közeljövőben?
1: Igen, és abból is lesz idén. Az valószínűleg hamarabb egyébként, mint a trió, mert a trió anyagot, amit már fogunk játszani valószínűleg belőle több számot a nyári koncerteken, de a tervek szerint ősszel fogjuk felvenni.
0: Hát akkor milyen termékeny év ez a 2026-os fellépés?
1: Hát remélhetőleg, igen.
0: Minden a legjobban alakul. És távolabbra is szoktál már előre nézni? Vagy van olyan projekt, vagy olyan gondolatod, ami mondjuk még nincs ilyen előkészítő fázisban sem, viszont szeretnéd, hogy megvalósuljon majd?
1: Vannak olyan dolgok, igen, amit, de hogy nincsen annyira konkrétan betervezve. Tehát például nagy zenekarra is nagyon szívesen írnék egy egész anyagot. Volt már ilyen, tehát részt vettem olyan projektekben, ahol Big Bandre hangszereltem több számot, vagy szimfonikus zenekarra játszottunk, és azt kellett meghangszerelni. De ez már egyébként nagyon régi terv, hogy mondjuk egy Big Band albumot tudjak elkészíteni. De ez tehát egy ilyen nagyon, nagyon határozatlan, nincsen semmi konkrétum vele kapcsolatban.
0: Hát akkor idén mindenki keresheti mind a trió, mind a szólóban egyrészt élőben a fellépéseidet, másrészt pedig akkor hamarosan a lemez megjelenéseket is, gondolom a különböző szolgáltatókon is fönt lesz majd.
1: Persze, igen.
0: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és nagyon köszönöm
1: szépen.
0: A Jazzport Tré mai adásának vendége Lukács Márton Őrs, zongoraművész, zeneszerző, producer volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet

0: Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható. Közreműködik Billy Test, Cliff Smith és Paul Welsh, valamint Tenfly Erik és Jancsovics Máté.

Comic Valentine.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Sosincs vége, de most vége volt. Köszönjük szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen Jancsovics Máté a doboknál, és Tempi Erik Szongyalás, aki eltűnt, de itt van.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Curtis Tigers, majd a Kis Flóra trió koncertjét hallották. Közreműködött Billy Test, Cliff Smith és Paul Welsh, valamint Tempfli Erik és Jancsovics Máté. A felvételek a Liverkulzeni Jazz Days-en, valamint a debreceni Békástónál készültek 2024. november 7-én és 2016. augusztus 5-én.
2: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.
3: Köszönöm.

itt vagyunk, gyere öltözzed, néhány óra már, csak az éjszaka. Azt hiszem, ma történt valami, amit én sem hiszek el. Egy személyes földrész az enyém, de az hogy ne legyen.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Tapsot kérek, László Attila hangszereted az, tudom is uram.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

aquela xoxa que herdaste. Heroísmo na casa de Anxu, és o seu de mi bon, és el tu. Gyere velem, játsszuk el, hogy ez most való.

0: Egy picit a sajátokból is nagyon is örülni.
1: Lász Attila szemben volt.
0: És a Horváth Attila előtt.
1: Nagyon köszönjük.

0: Giselle Pettiger, saxophone.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.

situation making you cross of bread and such.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

egy a társaság miatt. Igen, egy, hogy jó napunk legyen. Egy a rossz időkre kell,

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Horváth Charlie Band 2001-es koncertjét hallották. A felvétel a Dock Klubban 2001. február 22-én készült.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Bakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.